először tizen, mit kezdesz vele? Én a saját fele, barátom vagyok, a fele vagyok, fele. Megint ez a szétdumpája, hogy a terelő megyek hazafele, és az egy még mindig a fél duplája, de a kettőnek meg csak a fele. Ha!